Kedves hallgatóink, a Szeretek a török világból mai epizódjában Jahid Zarifulról lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Jamil Dual Csipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Egy nemzetirodalom története nem csak a könyvekben szerepel, hanem azoknak az embereknek a tartása, erkölcse és ügye is alakítja, akik ezeket a könyveket megalkották. Jahid Zarifulu a török költészet elmúlt fél évszázadának egyik legeredetibb

hangja. Halála után csak nem 40 évvel is továbbra is olvasott, szeretett és sokakat elemzett költő. Ennek oka, hogy nem csupán jó verseket író költő volt. Azon ritka irodalmárok közé tartozott, akik a művészetet egy ügy iránti komossággal vállalták, és akiknek írása és életvitele összhangban álltak egymással. A mai epizódunkban még egyszer felidézzük irodalmunk és szellemi életünk egy kivételes alakját, különösen a fiatal olvasóink számára. Abdurrahman Jahid Zarifoglu 1941. július 1-én született Ankarában. Eredetileg Karamanmarasból származott. Bíróként dolgozó édesapja szolgálati helye miatt gyermekkorát Sziverek, Ankara, Közölcsi Hamám és Maras között töltötte. Irodalmi sorsát azonban Maras városa határozta meg. A történelmi Maras líceum padjaiban Rasszim Özdenőrennel, Ertem Bajazittal és Aladdin Özdenőrennel kialakított barátsága később a török irodalom egyik legtermékenyebb alkotói közösségévé vált. Később az Isztambuli Egyetemen német nyelvet és irodalmat tanult. Tanított, különböző állami hivatalokban dolgozott. Majd hosszú éveken át a török rádió és televízió TRT munkatársa volt. Fiatal korában olyan vakmerő utazó volt, hogy stoppolva bejárt egész Európát. Ezeknek az utaknak a nyomai később műveiben is megjelentek. Már középiskolás korában is verseket írt, amikor első kötete az Isáret Csucsuklari, jelgyermekek 1967-ben megjelent, a török költészet éppen a második új költészet Kincsi Jani által megnyitott lehetőségeket vitatta. A fiatal költő ráadásul saját költségén adta ki a kötetet. Zarifoglu nem utasította el a modern költészet lehetőségeit. A zárt és sűrű képi világot egy teljesen más közegbe, az iszlám érzékenység és metafizikai keresés világába helyezte át. A német filológia keretében mérhetően tanulmányozott Rilke belső hangját, valamint Necip Fazıl Kürşad és Szezai Karakócsától örökül hagyott civilizációs tudatot saját költői világába olvasztotta be. Költészete nem volt könnyen fogyasztható, olyan versekből állt, amelyek erőfeszítést kívántak az olvasótól, ám ezt az erőfeszítést bőségesen meg is hálálták. Verseiben a természet, a szerelem, a halál és a hit a madarakból, hegyekből és gyermekekből szőtt sajátos képvilágában nyert új életet. A Menziller, Állomások és a Korkuvel-Jakarüs, Félelem és Könyörgés 1985 ezt a költői irány tovább érlelte és annak csúcsára emelte. Második, 1973-ban megjelent kötete pedig nem csak saját költészetének, hanem egy egész nemzedéknek is nevet adott, Jedi Güzel Adam, azaz Hét Szép Ember. Ez az elnevezés idővel annak a kiváló alkotói közösségnek a közös nevévé vált, amelynek tagjai Marasban találkoztak egymással, és jelentős nyomot hagytak a török irodalomban. Összekötő kapocs közöttük nem csupán a közös származási hely volt. Mindannyian arra törekedtek, hogy Anatólia mélyéről kiindulva a nemzet hitét, műveltségét és értékeit vigyék be a modern irodalom központjába. Ez a közösség Nuri Pagdil által kiadott Etepiát című folyóiratban találkozott egymással. Majd az 1976-ban indult Mavera folyóirattal saját szellemi műhely teremtett. Zarifoglu az alapítók között volt. A Mavera a hazai saját gyökerekből táplálkozó gondolkodás és hitközpontú irodalom egyik fontos műhelyévé vált. Számos, ma ismert író és költő is ott formálódott. A TRT által 2014-ben sugárzott Jedi Güzel Adam című sorozat révén ennek a nemzedéknek a története milliókhoz eljutott, és Zarifoglut az újabb nemzedékek ismét felfedezték. Zarifoglu nem csupán költő volt. A Napló, az Esszé és az Elbeszélés határai mozgó, Yashamak, Élni, a török próza egyik legkülönlegesebb műfaj kategóriában nehezen sorolható alkotása. A költő ebben megrendítő őszinteséggel tárja fel a belső világát, küzdelmeit és kereséseit, Szavasri Timleri, a Háború ritmusai című regényében, az afgán nép megszállásával szembeni hősies ellenállást mutatta be. Véleménye szerint ugyanis a művész kötelessége, hogy hangot adjon az elnyomott és szenvedő földrajzi térségeknek. Az Anne, Anya című regény, valamint a Birde Irmendir Budunya, azaz Ez a világ egy malom, és az Engin Hajaller Pesinde, azaz Gazdag álmok nyomában című kötetekben összegyűjtött eszéi, a Szücsi Imám című színdarabja, illetve a Rilkéről írt tudományos munkája, egyaránt azt mutatja, milyen széles volt érdeklődési köre. Kortársaitól egy másik fontos vonása is megkülönböztette. A gyermekeknek szentelte a munkáját. A Szercsakus Katiraszlán,
Ağaçkakanlar, Yürekdede, İle Petişa, Küçük Şehzade és Motorlu Kuş című műveivel a Török Gyermekirodalom klasszikus alkotásait hozta létre, és a Török Írók Szövetsége gyermekirodalmi díjára is érdemesnek ítélte. Meggyőződése szerint gyermekeknek írni annyit jelent, mint egy nemzet holnapjához írni. Az irodalom egyik legfontosabb feladatának tekintette, hogy a jövő

nemzedékeit, akikre majd rábízzuk az ország jövőjét, tiszta nyelvvel és erős lélekkel nevelje. Egy olyan költő számára, aki a felnőtteknek szóló irodalomban korszakalkotó műveket hozott létre, a mesék nyelvére való áttérés épp úgy alázatának, mint ügyiránti elköteleződésnek jele volt. Zari Fólu mindig távolságot tartott a hírnévtől, a látványos önreklámtól és az irodalmi piaczajától. Az írást az imádsághoz hasonló komolysággal kezelte. Türelmesen elolvasta a hozzájutó fiatal költők kéziratait és a folyóiratok oldalain, valamint levelekben is útmutatást adott neki. Halála után könyvformájában is megjelent levelei dokumentálják, hogyan segítette és támogatta idősebb testvérként a fiatal tollforgatókat. Az ő világában a művészet nem választható el a hittől, az erkölcsről és a nemzet problémáitól. A szónál a rábízott érték volt, és a rábízott értékkel nem lehetett visszaélni. Amikor 1987. június 7-én, mindössze 46 éves korában Isztambulban elhunyt, nem csupán könyvtárnyi művet hagyott maga után, hanem egy példamutató művészi erkölcsöt is. Neve ma is él iskolákban, könyvtárakban és kulturális központokban. Művei újabb és újabb kiadásokba jutnak el az olvasókhoz. Dolgozatok és tudományos értekezések születnek róla, valamint programokat és megemlékezéseket rendeznek a tiszteletére. A Történelmi Maras Líceumot, ahol barátaival együtt tanult időközben irodalmi múzeummá alakították át, amely a nemzedék emlékét őrzi. Már fiatalon távozott közülünk az általa hátrahagyott életmű minden egyes olvasás alkalmával, újra és újra bizonyítja, hogy rövid élete milyen hosszú életúttal ér fel. Vezeték nevéhez méltóan elegáns, kifonomolt életet élt. A török irodalom sok mindent köszönhet neki. Mondta el költészetünknek egy hazai gyökerekből táplálkozó, mély lélegzetvételű hangot, gyermekeinknek tiszta nyelvet, a fiatal tollforgatóknak pedig példamutató tartást adott. A Jedigüzel Adam, hét szép ember, egy kifinomult hangja ennyi év elteltével sem veszített erejéből, mert az igazságra épülő szó nem évül el. Minden olyan olvasónak, akinek könyvtárában még nincs Zari Fólu kötet, azt tanácsoljuk, induljon el mi hamarabb, azon az úton, amely az Isáre Csucsuklari című kötettől a Jelsemek című műig vezet. Meg fogják látni, hogy amíg ez a nemzet ilyen szép embereket képes nevelni és felnevelni, addig irodalma és jövője is biztos kezekben van. Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végéhez ért. Dr. Jamil Dohácsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten ismét egy kiemelkedő török személyiséggel jelentkezünk. Tartsanak velünk!

Képzeljünk el egy járművet, amely csendben halad a tenger mélyén. Pilóta nélküli, autonóm és a célpontra állított. Türkiye most arra készül, hogy ezekben a mélységekben is meghatározó szereplővé váljon. A védelmi ipar tekintetében Türkiye az elmúlt években megtett lépései már jóval többről szólnak, mint egyszerű kiállításokról. A nemrég véget ért Saha Expo 2026 nem csupán az új rendszerekről és az aláírt megállapodásokról adott képet, hanem arról is, hogy Türkiye merre tart a védelmi iparban. Ezen a téren különösen két dolog volt figyelemre méltó. Az első, Türkiye víz alatti platformok és rendszerek fejlesztésében megszerzett képessége, talán most először vált ennyire kézzelfoghatóvá. A Mavi Vatan, vagyis a kék haza mélységeiben kritikus szerepeket betöltő ember vezette, és pilóta nélküli mini tenger alatt járók, víz alatti kamikáze, drónok, valamint a mély vizekben rajként összehangoltan mozgó járművek. A második. Láthatóvá vált, hogy Türkiye nem csupán ezeket a rendszereket képes előállítani, hanem rendkívül fejlett megoldásokat is fejleszt, a pilóta nélküli rendszerek jelentette fenyegetések ellen. Úgy tűnik, Ankara ezt a kérdést nem pusztán az IHA-k és a SZIHA-k gyártásaként értelmezte. Hogyan is jutott el Türkiye erre a pontra, és mi az a legfontosabb különbség, amely megkülönbözteti ezt a víz alatti áttörést más országok fejlesztéseitől? Ezeket a kérdéseket Kozán Szercsuk Ergán védelmi ipari szakértő, a TRC Habernek válaszolta meg. Erkán szerint Türkiye egyfajta felismerésen ment keresztül, ennek a felismerésnek a lényege pedig a következő. Egy rendszer hazai és nemzeti alapon történő előállítása nem csupán a büszkeség kérdése, hanem stratégiai szükségszerűség is, hiszen minden a terepről érkező visszajelzés és minden a forró pontokon szerzett tapasztalat lehetővé teszi, hogy a kezünkben lévő terméket még tökéletesebbé tegyük. Ha külföldi függőségben vagyunk, ezt a körforgást nem tudjuk kialakítani. Erkán szavai ezzel kapcsolatban egyértelműek voltak. Ankara nagyon gyorsan felismerte az új korszakot és elfoglalta a megfelelő pozíciót. Mielőtt rátérnénk a víz alatti területre, Erkán külön kitér a pilóta nélküli rendszerek kérdésére is. Azt, hogy csak a Saha Expo 3 megállapodást írtak alá ezen a területen, erős jelzésnek tekinti a következő időszakra nézve. Most pedig térjünk rá talán a legfontosabb pontra, az alrendszerekre. Erkán arra hívja fel a figyelmet, hogy korábban modellként vagy prototípusként látott víz alatti rendszerek már elkészültek, megkezdődött a sorozatgyártás, valamint az illetékes haderőnemekkel is aláírták a szerződéseket. Azonban nem ez a legizgalmasabb rész. Az igazán izgalmas az, hogy ebben az új fejezetben a hazai gyártás aránya meglepően magas. Erkán ezzel kapcsolatban azt mondta, a víz alatti világ teljesen más világ, és még mindig rendkívül érintetlen terület. Rendkívül értékes, hogy itt képesek vagyunk valamit előállítani. Mini tenger alatt járók, mély vizekben kamikáza feladatokat végrehajtó platformok, valamint a víz alatti csapásmérő képességünket egészen új szintre emelő lőszerek és rendszerek várnak ránk. Miért ennyire fontos a hazai gyártás? Erkán erre válasznak Ukrajna példáját hozta fel. Ukrajna ugyanis igen magas szintű gyártási kapacitással rendelkezik a pilóta nélküli rendszerek terén. Az ezekben a rendszerekben alkalmazott alrendszerek azonban szinte teljes egészében külföldi függőségben vannak. Európából, az Egyesült Államokból és Kínából érkező kritikus alkatrészekről van szó. Ha az ellátási láncon a legkisebb fennakadás is bekövetkezik, nos... Az egész működés leállhat. Türkiye pedig felismerte ezt. Az elmúlt néhány évben nagy hangsúlyt fektetett ezen a rendszerek hazai gyártására. A Saha Expo pedig szemléletesen megmutatta, hogy ennek a munkának már beértek a gyümölcsei. Erkán utolsó gondolatai egyszer értékelést és előrejelzést mutatnak. A nap végén, ha képesek leszünk megfelelően folytatni az ütemtervünket, egy olyan korszakot indíthatunk el, amelyben a pilóta nélküli víz alatti rendszerek terén is egyre gyakrabban hallhatjuk majd a nevünket. Türkiyére az égbolton már felfigyeltek. Most a mélységek következnek. Lássuk, mit tartogat a jövő.

Keďže šalga tuing a törő rádió magyar nyelvódása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.